0: Faz mi antro vou, arei na 8FM103.
1: Alwan fampala lamba vou, amni valura alna, nyelatsine nyetam juma.